20 vagy 21 év egy lánynál legszebb kor, mint a farügyekkel, tele szívügyekkel. Nékem a szívügyem egy színházi reflektor, mint a pulynak a csont. Na de Vilos ugye

csak egy utatis, hiszel az emberbe, de ha ez a szív fáj, hideben fáj. Azt se tudod, hogy mit is ki, azt se tudod, hogy mit is.

Éreznek kell, hogy mit érzek egyetlenem. Szívemnek te osztod a boldogságot, csupán a fél.

pedig én meghalni kérte. Tudom, hogy ezt meg nem érte, talán sosem. És mégis kérve, kérlek, bízzál bennem,

nero e d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale.

nella borsita sempre così. Dammi un bacio,

aranyos kedvesem, mint egy szirmos út simulsz. Drágám, el ne hagyd, életembe vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém. M-M-O-P, folytathatnám így tovább. Q-R-S-T, de töltsük inkább mással.

más kedvesem, mint egy szirmos úcsi múlsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én.

messze van, ide fél is, ott minden lány, én rám dél is, sejhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csuda mesés, sejhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak fest, fest, fest, fest. Nem messze van, ide Pilis, ott minden lány, én rám Dilis, ott sejhaj, most lesz igazi ricsaj.

0: Pesten, kis Pesten, és Kino Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen ez gabár falán, itt halkan csók csattan a

0: szóra meglestem, más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu öngolja.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jokonai Rádió. Jokonai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Bízon a bizoncipőkrémben.

szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak. Ilyennek képzeltelek mindig,

mondjak néked, nem is tudom, semmi sem új a nap alatt. Szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak.

0: minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

fes a festi nő, ha kicsike száját festi, ő csak érted remeg. A férfi se reg, nappal stoppol portfelől, de este úgy fél kilenc körül már táma megint. Taxi nakint.

tatonalul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

se tanul alul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből mindenki

o cioè un omensi. Shuktok buktok mint o fak, mentünk mint kéziak, üres volt a zseb.

nejem velem éjfélkor a ligetben sétál. Egyszerre egy vetkőztető miránk pisztolyt rend, pénzt vagy életet kiáltott a gonosz zsivány. Életem szóltam a nőmhöz, menj téged kíván Budapesten, Budapesten. Fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapest szép, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt is bélista kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

egy cselíd a nagyságával szemtelenkedett. Ha gyereke születik, az csak fiú lehet. Honnan tudja, szólt az asszony, hogy fiút kapok, mert nagyságánál lány nem bír ki 9 hónapot. Budapesten, fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapesti, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, arongyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, fel akar.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cselé lesz a nevem, én a ser megérlelem.
4: B egy vitamin ő, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

szebb nél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, Bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: neveti dúdó.
1: A mesebeli herceg az nem te vagy, és én se vagyok tündér.

0: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.
1: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

Bármit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám, egy szerelmes csók után, mert a hold sugár, a csókra csábít, ajka marra vár, és egyre lázít, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét, édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép. Május éjszakán mit is kívánok, május éjszakán csodára várok, május éjszakán.

látni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szél.

0: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok, vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.
1: Boxi cipőkrém, olcsó és jó.

tanulság jó emberek, az a tiződ, aki megeg, ne lépjen a pódiumra fel. Az a tiződ, menjen félre, minimum egy vénkecskéhez, jobb, ha ő mindenki.

quiet, of course. Not

0: és a vígan asszony véganés.
1: Ő robotol, mint egy ló.
0: Egy rendes férja, fikkeres, az óra lánca, mikkeres, a neje tudja, mint

Megpróbáltam már minden, de oly hasztalan. Mit tudom én, hogy miért vagyok oly nyugtalan? Miért van az, hogy máma érted reszketel? S holnap már másé leszel. Bocsásd meg azt, hogy nem vagyok jó. Hozzád való. Én nem vagyok már, mint illúzió. Hidd el, hogy nekem sem oly könnyű. És szeretném.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mitzi.

már, előre közön sutter a bófé. Elsején remeg az ebéd, elsején semmi sem elég, s az egész család tisztel nagyon még.

mindenki más, s előre közön süttett a bófé. Vígan élhetnék, de jön a házbér és jön a gáz. Suster hentes pék, levizitel más, üres a ház. Egy perc nyugtom sincs, viszont a nyugtám egy millió, s elfogy minden kincs, azért a kedve.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: Oh, de már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Kedves hallgatóinkhoz ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11.40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16.15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17.30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18.25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

csókolta, cselnimult az zongorán a húr. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, Jussi imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon.

0: imádkoztál, Émár, Desdemóna.
1: Otello, Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem, a színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

whistle and bloom for me. Say, love. Say, love. Say, love.

Aranyba foglalva nyújtsam neked, mondd nem kívánsz te túl sokat, hogy gyémántokkal rakjam ki az utcát, amerre lépted egyszer elhalad. Körül szaladjam a Gellért hegyet, mondd nem kívánsz te túl

vesztes, aki a másiktól túl sokat vár. Én szeretlek téged, de nem egészen úgy.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Siófoka nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után. Nem mondhatom el,

herbadó túlják fölött. Hunyad az őszi liget, szívem is ködüli meg, az ősznek szürke egén, arcod ragyog csak belé, s a búsköd fátyolon át, hallgatom

0: volte tere zongori sta capote giovan e cavi hat va musica de otsko zongoran me khodi dotte min delan vol vale turban e choran me volte tere zongori sta capote ir de che i recchia lo dic otto volta nel suo cetere de feri Der Zug doch und der Ritt, mit ihrem Hatrofol, mit Randefuja weg.
1: Aktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
2: Az államrendőrség pénzi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pénzi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
6: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

Jó anyáink kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ez fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

Felesleges az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjed, kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak érzed.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: Radio D, your gramophone station.
1: Így habzik, és így kiszik a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó, mert Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.

Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

Nyárnak tüzelobok szívemben, boldogságot keres a lelkem. Száj, száj, sóhajom a magas égben. Mit keresek talán?

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

Why?

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.

0: live.
1: He's glad. Like the German, did ya?
2: Yeah!

0: nekünk dalol.
1: Vidámon íny a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázst.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem, sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld, nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a nap sugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, szeretem, igazán szeretem.

Hogyha visszagondolsz, volt az értekünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk.

mene te da buču šo še fajo. I s putanom jom valaki maš. Šnem morad me, a nas

0: most egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

de hogy mi a szerelem? Na mondd, most újra kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek, rögtön kitalálom, mondok majd neked újabb szépeket, vagy tán hallgatom.

le, hogy mi a szerelem. Na mondd, na mondd, most újra kérdezem, te mosolyogsz, de mégsem feleltem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek.

mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

mi si la sol si la fa re mi.

Ugyan rendkívül bosszantó a sok figura, elvége én vagyok a lábam ura, keressen erre hát más valamit. Homlokom már csupa ránk, ha azt hallom, hogy szambatán, szam-szam dobként szól a szív, már remegek én.

csak bámulom magát. Hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát. Megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes. Félre érti tán a helyzetet. Bár ha látom, szívem megremeg. Még ma nincs baj, mert csak bámulom. De hol

0: lakás. Hol a függöny össze húzható is minden oly kikár, ahol látvan várok rá, ahol csiklandós a vár. Elegendő egy kis sedlon, nem kell valda híjasán.
1: Kis kívánál sedlon, komporta paradicsom,
0: paralampam,
1: ez a lakás,
0: paralampam,
1: nyugta pindom.
0: A szerelemhez nem kell más, csak egy diszkrét kis lakás, hol a függöny összehúzható és minden oly kikár.